0: Reklama. Bulls Media Expert Tanima.
1: Oh, tak. Tanima. W Media Expert.